Forum sötét van. Két oldalon történelmi kőfalak emelkednek, közöttük pedig visszhangzik a léptek szaja. Képzeljük el, hogy több méterrel a föld alatt egy szűk folyosón haladunk előre. Itt nem láthatjuk az eget. Körülöttünk csak a kő és a föld csendje vesz körül bennünket. Ez azonban nem egy szerű barlang. Egy városról van szó, amelyik másik az időnek ellenálló város alatt rejtőzik. De vajon mi lehet egy város védelmének legszokatlanabb módja?

magas városfalakat emelni, hatalmas kapukat építeni, vagy éppen akkor lerombolni ezeket a falakat, amikor elérkezik az idő. 1191-ben Ascalonban pontosan ez a döntés született. Akkában viszont a védekezést a föld alá helyezték. A kövek közé vájt alakulták be. Gázában pedig egy várost nem csupán a falait tartottak életben, ereje azokban a tudósokban, karavánokban és évszázadok alatt felhalmozott kulturális örökségben is rejlett, amelyek ezeken az utakon haladtak keresztül. Három történelmi város, amelyek meghatározták Palesztina földrajzi térségének sorsát, három különböző történet a védekezésről, és mindezeknek ugyanaz a közös kérdése. Mi az, ami valójában megvéd egy várost és egy hazát? Akká, ősi kikötő város a földközi tengerpartján, amelyet egy természetes ölel körül évszázadokon át a kereskedelem, a katonai mozgások és a zarándok utak egyik legfontosabb állomása volt. Ahogy arra az UNESCO is felhívja a figyelmet, Akká rendkívüli történelmi örökséggel rendelkezik, amely a középkortól napjainkig egyaránt jelen volt a föld felszínén és a föld alatt. A mamlúk ország nagy átalakulását követően a keresztes város jelentős része a föld alá került, fölé pedig felépült a mai török város. Napjainkban ezen a föld alatti szinten utcák, városrészek, épületek és egy összetett föld alatti infrastruktúra maradványai őrződtek meg. Akká története éppen itt kezdődik, még ha egy várost a felszínen el kell pusztítanak, a föld alatt tovább élhet és megőrizheti identitását. Ennek a föld alatti hálózatnak az egyik legismertebb része a templomosok alagútja. A régészeti kutatások szerint a mindegy 350 méter hosszú kő folyósó titkos útvonalként használták, amely összekötött a kikötőt a stratégiai jelentőségű pontokkal. Miközben a felszínen zajlott az élet, a föld alatt egy rejtett út biztosított a város biztonságát és összekötetését. Akká ellenállásának története természetesen nem korlátozódik a középkorra. Amikor 1799-ben Napóleon Bonaparte ostrom alá vett a várost, a Jazzar Ahmed Pasa vezetés alatt álló oszmán török-palesztin védelem vereséget mért a francia hadseregre, amely kénytelen volt visszavonulni, Akká ismét bebizonyította a világnak, hogy megfelelő stratégiával a köbből időt álló ellenállás születhet. A part mentén dél felé haladva Ascalonnál találkozunk. Az egyiptomi és Damaszkusz térsége, vagyis a Levanta, Bilátos szám között elfoglalt stratégiai helyzete miatt ezt az ősi várost az arab világban Szíria men asszonyaként is emlegették. A város nehezen áttörhető falairól volt híres, Ascalon történetének egyik legdramibb fejezete azonban éppen a falak lerombolása

Herodot. Əsər səs News fonetikdən sala din eleyubi ve sapukladu varuşt o kereste şöktün nihan iyi ve keşub asomman ki tört o hormodi kereste şod yarad iş femerut onok vesiye qoydu varuş işmit o zelenşi kesere kerül iş eröş katonu temas punta valik salah ot din eleyubi Əsər səs kinəz fənək bəndirən ki, bu nəhiz əm ştratiqə səhb bunt bol fontoş döntiş tosud. Ərəndərdə əskalun varuş fılıynaq lərum bol əşət. Ək varuş vidəlmi bən şayət kəsülək lərum bol nə anıq vid müvid əşü bilən təşrə. Əs xotama şələn t mundaşnaq tünhət. Balu yaban asomban o xod vişəleşiş aştıra digəyi səm bond bu, ala poşan məq fontud lepeş vod o cil, ucaniş nəm az vod xod o şayad falak mögi xozud yanak, hanem xod məq qıdayı o zək o zələnşik, əzəkat az ərod etməyəkət keşöv işmit Palestina földye ələn hosnalaşa. Askalon falé ugyanis nem csupán egy védelmi vonalat jelent tettek, az adott föld feletti uralom, a büszkeség és az identitás szimbóluma is voltak. És Gáza. Gázában a történet jóval többről szól, mint egy erődről. Gáza megértéshez ugyanis a térképre is azokon az utakon át kell tekintenünk, amelyek ezen a térképen haladtak keresztül. Az Egyiptom és Damaszkusz közötti fő útvonalon fekvő Gáza, a kereskedők, zarándokok és hadseregek fontos átkelő helye volt. Ennek a városnak azonban talán a legkevésbé ismert oldala az, hogy jelentős tudományos és kulturális központ is volt. Napjainkban Gáza neve sajnos gyakran a megszállással és a háborúkkal kapcsolódik össze. Ekkor tekintélyes Journal of the Royal Aszétik Society című folyóiratban megjelent tudományos tanulmány azonban történelmi dokumentumok alapján mutatja be, miként vált Gáza a Mamluk korszakban térségi szellemi központtá. 1260 és 1516 között a Gázába irányuló beruházzások elősegítették erős oktatási intézmények létrejöttét és egy kiterjedt tudósékör kialakulását. Az Ayyubida és Mamluk országban számos hadisz tudós és vallástudós utazott Egyiptom és Szíria között. Közben Gázában is megfordultak. Hadiszórákat tartottak és műveket írtak. Gáza tehát nem csupán a karavánok, hanem a gondolatok és a tudás állomása is volt. Egy város nagyságát ugyanis nem csupán falainak magasság alapján lehet megítélni, hanem azoknak az embereknek a számából és jelentőségéből is, akiket kin nevelt és vendégül látott. Akkor megmutatta nekünk a föld mélyen rejtőző ellenállás erejét. Aszkalón pedig azt a stratégiai gondolkodást, amely szükség esetén még a lemondás kockázatát is vállalja. Gáza pedig arról tanított bennünket, hogy az utak nem csupán embereket, hanem tudást és kultúrát is közvetítenek.
Miután azonban az ember megtanulta felmérni a földet, magas falakat emelni és alakultákat ásni a föld mélyében, tekintetét egy másik irányba.

0: Before the tota, a zig fale, a zog, a kék, éjszakánként őrséget álltak a zárdőkben, nem voltak egyedül a sötétségben, a fejük fölött ragyogó csillagok megsúgták nekik az irányt, az időt és a távolságot. A szemmel nem csupán a város védelmét tanulta meg, hanem azt is, hogyan olvassa a szeget, hogy megtalálja a helyes útvonalat. De vajon mikor és hogyan kezdte az ember térképként olvasni az égboltot? A következő részben lenyűgöző utazásra indulunk a föld mélyétől egészen az égbolt végtelenségéig. Tartsanak velünk szeretettel!
1: Palesztina titkos történetei.

Maegoyan legenda súlyemelőről fogunk beszélni, aki másfél méter magas és óriási rekordokat döntött. Három alkalommal állt a dobogó legfelső fokán az olimpián, és aranybetűkkel írta be nevét a török sporttörténelembe. A világ a kis dinamit néven ismeri. Halil Mutlu élettörténetéről esik szó. Halil Mutlu 1973. július 14-én született a bolgár Kırcalihoz tartozó Posznik faluban. A születési neve Halil Aliyev, és a nehéz körülmények között nőtt fel Bulgáriában. Az 1980-as években a bolgár kormány asszimilációs politikát folytatott a kisebbségekkel szemben, és számos török származású család szembesült nyomással. A fiatal Halil családjával együtt 1989-ben Türkiyébe bevándorolt. Türkiyében a legendás súlyemelő Naim Süleymanoğlu, aki három olimpiai aranyérmet nyert, példaképül szolgált számára. Naim Süleymanoğlu is Bulgáriából bevándorolt. Halil Ankarába telepedett le, és itt foglalkozott a súlyemeléssel. A legendás edzője Ibrahim Elmalı felügyelete alatt kezdett edzeni, és az a pályafutás alapját képezi. Halil Mutlu 10 éves korában ismerkedett meg a súlyemeléssel. Tehetségét hamar felfedezték, gyorsan évelt felfelé a pályafutás a fiatalok körében. 1993-ban megnyerte a junior világbajnokságot, amellyel felhívta magára a figyelmet a nemzetközi brandon. 1994-ben és 1995-ben mind a világ, mind az Európa bajnokságon dobogóra állt, ezzel bebizonyította, hogy ő a török súlyemelés új arca. Az 1992-es barcelonai olimpiai játékokon az 55 kg-os súlycsoportban az 5. helyen végzett. 4 éven át szigorúan edzett és felkészült. A kihívás hatalmas volt, de ennek a fiatal sportolónak az elszántsága még nagyobb volt. Halil Mutlu bemutatkozott a világnak az 1996-os atlantai olimpiai játékokon az 54 kg-os súlycsoportban versenyző Halil felállította az olimpiai rekordot 7,5 kg-os hatalmas előnnyel

súly csoportban ismét kiváló teljesítményt nyújtott, miután szakításban és lökésben is világrekordot döntött, történelmi 17,5 kg-os különbséggel győzte le riválisát és szerezte meg az aranyérmet. A szakértők ezt a teljesítményt a súlyemelés történetének egyik legkiemelkedőbb olimpiai győzelmeként tartják számon. Sydneyben az összesítésben elérte a 305,5 kg-ot, és a Sinclair skála szerint az volt az egyik legkülönösebb eredmény. A kis dinamit beszélni már az egész világon szájról szájra járt. Halil Mutlu pályafutása során több mint 20 világrekordot döntött meg. Az 1999-es világbajnokságon körülbelül 20 kg-os különbséggel győzte le ellenfelét, ezzel világbajnok lett és világrekordot is felállított. 2001. november 4-én pedig az 56 kg-os súlycsoportban 138 kg-os eredménnyel világrekordot döntött a szakításban. Pályafutása során 4 különböző 52, 54, 56 és 62 kg-os súlycsoportban versenyezett. A sokoldalúsága jellemzi versenyképességét. Mutlu 1994-ben, 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben, 1999-ben, 2000-ben, 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben összesen 9 alkalommal lett Európa-bajnok. Ezzel beírta nevét a történelembe, hogy az egyik legtöbb aranyérmet nyert súlyemelő. Az Európa-bajnokságokon összesen 25 aranyérmet szerzett. Miután 2002-ben súlyos vállsérülést szenvedett, rotátor köpeny szakadás alakult, és biceps inszakadás miatt hosszú sérülési időszakon ment keresztül, végül a visszatérése meglepetést okozott. A 2003-as világbajnokságra ezekkel a sérülésekkel indult el, és ismét bajnok lett. A 2004-es athéni olimpiai játékokon pedig történelmet ért. Az 56 kg-os súlycsoportban kínai riválisát Wu Meijin szakításban 5, összesítésben pedig 7,5 kg-os különbséggel hagyta maga mögött, és megszerezte harmadik olimpiai aranyérmét. Ezzel a győzelemmel Halil Mutlu bevonult az olimpiai történelembe, mint a mindössze 4 olyan súlyemelő egyike, akik zsinórban 3 aranyérmet nyertek. A teamben az összesített eredménye 305 kg volt. Halil Mutlu pályafutása során 3 olimpiai aranyérmet, 5-ször világbajnoki, 9-szer Európa-bajnoki témet nyert meg, emellett több mint 20 világrekordot állított fel. Az 1999-ben az év török sportolójának választották. Mutlu azon ritka sportolók egyike, akik testsúlyuk 3-szorosát is képesek felemelni. Az athéni győzelme után Halil Mutlu 2 évre szóló eltiltást kapott, mert a dopingvizsgálat során nandrolont mutattak ki nála. Halil reagált e döntésre és azt állította, hogy a szert nem szándékosan szedte. Az volt a pályafutása legkeményebb próbája. Az eltiltás letelt után megkezdte a felkészülést a 2008-as pekingi olimpiára. Halil azonban az edzéseken nem tudta elérni a kitűzött súlyokat.

korszakot, ezért 2008. októberében hivatalosan is befejezte profi pályafutását. Az 1991-től 2008-ig tartó 18 éves pályafutása során Halil Mutlu nem csupán éremgyár volt a török sport számára, hanem példaképül szolgál a fiataloknak és a nemzeti büszkeség forrása is. A Naim Süleymanoğlu által kitaposott úton haladva megerősítette a török súlyemelés helyét a világ színpadán. Kedves hallgatóink, Halil Mutlu története alapján mondható, hogy nem csupán fizikai adottságok, hanem a mentális felkészültség meghozza a győzelmet. A Bulgáriából Türkiyébe vezető nehéz út egy edző felügyeletére bízott kisfiú és fárasztó nehéz munka. Éppen ez a három tényező tette egy másfél méter magas férfit az olimpiai történelem óriásává. Mi tisztelettel meghajoljunk a három olimpiai érmes, ötszörös világbajnok, kilencszeres Európa bajnok Halil Mutlu munkája előtt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra! Világhírű török sportolók.